0: Szabad Kossuth Rádió Budapest és Szabad Petőfi Rádió Győr.
1: Vnímanie, говорит Budapest, станция Свободный Kossuth.

0: Az arcbőr erősebb lecsülésének megakadályozására, a pattanások és bőrtisztátalanságok ellen használja a régóta nagyszerűen bevált Dávid-féle oxigén-borax krémet, külön éjszakai és nappali használatra. Finom rózsás arcszínt kölcsönöz. Csak ezzel a védjeggyel valódi.
1: Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.

kalapom, pom, pom, kalapom, pom, pom, a szemembe borító. Most már negyed is a fülembe húzatom. Kalapom, pom, pom, kalapom, pom, pom, a szemembe borító.

kötök a hajamba kis máslikat, mert mostan én s nem más vigad. Magamnak megveszem a láncidat,

a ship that sailed the sea. For little folks

remekül pihenhet, kellemesen szórakozhat. Ha pedig sietős a dolga, ugorjon be egy népbüfébe. Mindenütt jól fogja érezni magát. Üzemek a város minden részében.

Nagy vásár volt a falunkba, gyöngy kalár is láttam ott. Három sor volt a kalár is, mint a napfél ragyogott. Kék volt, zöld volt, minden sor a más volt. Megvette a gyöngy kalár is, kedvesem a vásárba. Három soros kalár isnak három csók lett az ára. Szép lesz, jó lesz, ha majd az enyém lesz. Szép a gyöngy sor, akár

volt mindensor a máskor. Megfizette adósságát, a Matyás se sajnálta, háromszoros kalárisnak három szó volt az ára. Szép volt, jó

a nyugodt fehér nyakát. Hígból, zőkból, szinte sor a máskor. Megfizette az utságát, kamatját se sajnálta, háromszoros halálisnak

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramafon csatornáján.
2: This is Radio Normandy broadcasting on its new wavelength of 274 meters.

Kezik, az se baj, ha mond egy szép hazug mesét. Nekem az egy édes vigasz lesz, hogyha ez a végén igaz lesz.

0: JJ1 de Emisiones Radio Barcelona, la estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona.
1: Figyelem, figyelem. Figyelem, figyelem. Fontos közleménye olvasunk fel.

0: Szereltessen ablakára eredeti Winfixet, Zrínyi utca 1.
1: Csíszabó László beszélgetése következik Babics Mihállyal, a Sanremo-i díj nyertesével. Részben hangfelvétel.
2: Kedves barátom, mikor kezdtél olasz irodalommal foglalkozni?
1: Igazából nem is az olasz irodalom volt az, amivel foglalkozni kezdtem. Dante volt az. Igen, mindjárt is egyenesen Dante. Vidéki diák volt, amikor először elém került fordításban. Mint a ködön át láttam volna valami könyörűt.
3: Quero uma mulher, saiba lavar.

Ozzet Pindin úr, Mrs. Lil, Ozzet Pindin lány, Bill és Lil, ha az úra jár, egy pingvin táncot jár.

0: him.
1: He's glad. Like the German, did ya?
2: Yeah!

lemondani rólad, oly nehéz, színészi alakítás, semmivel

mondanirólad, oly nehéz színészi alakítás, semmivel sem voltál.

0: Siófok a Balatonnak kedvelt üdülőhelye. A község területén legalább két heti tartózkodása a lakásbérlők részére, az egészségügyi követelményeknek megfelelő népfürdő ingyen áll rendelkezésre. Felvilágosítás a községi tájékoztató iroda áll.
1: News Ajax!
2: Pum, pum.
1: Colgate's new Ajax cleans all bathroom surfaces up to 50% faster.
3: Use Ajax,
2: boom, boom.
3: The foaming cleanser.
2: Boom, boom, boom, boom, boom.
3: Get things clean just like a whiz.
2: Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom.
3: You'll stop paying the elbow tax
4: when you start cleaning with Ajax.
3: So use Ajax,
2: boom, boom.
3: The foaming cleanser.
2: Boom, boom, boom, boom, boom.
3: Blocks the dirt right down the drain.
2: Boom, boom, boom, boom, boom.
5: Ajax leaves no gritty cleanser scum in tub or sink.
3: So use Ajax,
2: boom, boom.
3: The foaming cleanser. Blocks the dirt right down the drain.
1: Ajax, the new scouring cleanser, foams as it cleans.
6: Ajax cuts grease faster than any other leading cleanser.
5: Ajax polishes with half the effort. Mmm, and it smells good, too.

0: Ördög, orom, csárda. Buda legszebb vadregényes helyén, az 59-es végállomásánál. Jó konyha, cigányzene, polgári árak.
1: Nótát cigánnyal húzatok. Csokrot Weckinger és cigánytól hozatok. Virágüzletek a Baros kávéháznál és a Lövöldetéren.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the gramophone radio.
2: Ida, Ida! Ida, Ida, lelkem! Ne féljenek tőlem! Tonyban vagyok, a Rádigóból. Ebbedig itt a Rádigó masina. Evel az automobillal akarják elvitetni a magik hangját. Az enyémet a Zsevel hozzák le Pestről. Bár inkább a feleségemét vitték volna el valahova. Igaz ugye, hogy olyan messze esőhely nincsen a világon, ahonnét az én asszonyom hanghullámjai haza nem jönnének. Éhoj, Rádigó, Rádigó, technikovívmánya, ezt még te se tudod.

magam, semmit se ígérsz, nem fogadkozol. Romantika sincs, rám ezeknek nincs hatása.

0: mintha sötét szemüveget viselne, olyan kevés fényt ad a kiöregedett izzólámpa.
1: Cserélje ki! Sugárzó fényű új Tungsram izzólámpára.
2: A Royal Kávéház étterme, sörözője a környék legszebb helységei. Híres konyhája magyaros vendégszeretettel várja Önöket. A Brunoszkiker csodásan szép partjában hangulatos zene mellett jól szórakozik mindenki. Kiváló italok, étel és hal különlegességek halászli állandóan. Szolíd árak, minden este cigányzene. Kellemesen, olcsón szórakozni, uzsonnázni, vacsorázni a Brunoszki kertben, a Royal Kávéház éttermében, kertjében lehet. Esküvőre és egyéb alkalmakra külön termek, asztalrendelés telefonon. Az Újpest-Rákospalotai vasútállomással szemben közlekedés a Berni tértől a 90-es villamossal.

war mein heißer Blick gemein.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Achtung! Sie hören jetzt den ersten Teil des Schlagerpotpourris Alles hört zu, gespielt von Corny Ostermann mit seinem Tanzorchester auf einer Kristallschallplatte.

har gått i sommar. Det ses ni höra det gjort. Skjort og min är vän, med fåglika se, med glädje si vet det gjort. Och bold och schack hos nämkel frasisch, sep sine sommar. A néma vágy a legszebb vallomás. A kis szívének halk titokban szívem súgja csak, hogy nem kell nékem senki, senki más. Hogy csak magát kerestem én a nagy világon át, elmondja azt,

Yom tor lon, ochel le mon talon, pusik tishon, hodon, ujjel babar. Gyönyörű kis kezén, finom van kézen, tartom, elmegyünk kicsit a zangol parkba.

Volt egyszer egy zongorista, sápat és sovány, egy kábiákba muzsikált egy ócska zongorán, meghódított minden lány, molban és durban egyaránt.

Holtette egy zongorista kápat és sovány, egy kávéházban muzsikált egy ócska zongorán, meghódított ő minden lány. Hol van ő turban

0: Radio D, your gramophone station.
1: Így habzik, és így tűzik a Citrovita fogkrém. Olcsó, mert kiadó a Citrovita, tehát nincsen vita, győz a Citrovita.

Dunai sziget és este a liget, hogy gyönyörű szép itt Pesten. Nagy áruházak és pompás színházak, zsuholva mind itt Pesten. A körú

utca, sok kis emlék, és mi nékünk, mint fontosak. Egy kis padról, egy kis házról mesélni tudnánk sokat. Ott

d'oro, muto, glaciale, mi sembri un funerale.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D.

0: Ne menjen moziba! Mozi újság nélkül.
1: Apa! Nézzétek, gyerekek, milyen szép halat hoztam!
2: Megbolondultál. Mi nem engedhetünk meg magunknak ilyen.
1: Ugyan a hal már nem luxus. Minden dolgozó ember megengedheti magának, hogy halat egyen. Tessék.
3: Együtt halad!
1: A legjobb halad!

0: Garvitz cég 1880 óta a legjobbat adja. Pipák, dohányzó cikkek, elefántcsont, faragványok, borostyán és dísztárgyak Garvitznál, Pári utca 9, Fiók, Kigyó utca 4.
1: Services calling. The RAF is on the air. Once again, the Royal Air Force is on the air. With AC Oliver Wakefield, Sergeants Ivor Morton and Dave Kay, and the dance band of the Royal Air Force, conducted by Sergeant Jimmy Miller, who opened the program with Pennsylvania Polka.

egy kellemes, egy jellemes, egy szellemes partnerre vágyom, aki ha szeretem, mindenre kész. Egy érdekes, kivételes, tökéletes leány az álmom, kihet, ha jövök bátran.

0: Na de vágj ide, vágj oda, nem mindig tángó a szerelem. Mi a kariókkal?
1: Hát ez a legnagyobb szemtelenség.
0: Na hát ez már több a soknál, tudod?
1: Ha? Rosszabb vagy már, mint egy közönséges kocsi, szagadod a csillagom is, azon kívül még nagy is a vád. Te, goromba fráter!
0: Veszélyes vagy, erre pedig nincsen okod, sértegetni sincsen jogod. Olyan vagy, mint a kedves mamád.
1: Megsértetted a mamát, ezt nem tűröm tovább, talán ilyen hangon veszekedni még se lehet. Egy rendes ember ilyet nem tehet.
0: Engem veszekedni ne taníts, azt jobban tudok. Nekem már elég, én mindent unok.
1: Micsoda modor ez, és micsoda hülyeség.
0: Ez már abszurdum, te sértegetni még.
1: Talán ilyen hangon veszekedni még se lehet. Ezt kérlek tovább, így nem lehet.

kellemes, egy jellemes, egy szellemes partnerre vágyom, aki ha szeret értem, mindenre kész. Egy érdekes, kivételes, tökéletes leány az álmom, kihez ha jövök bátran.

0: Na de vágj ide, vágj oda, nem mindig tangó a szerelem. Néha karióka.
1: Hát ez a legnagyobb szemtelenség.
0: Na hát ez már több, soknál tudod.
1: Rosszabb vagy már, mint egy közönséges most, és tagadod a csillagot, és azon kívül még nagy is a ház. Te, koromba fráter.
0: Veszélyes vagy, erre pedig nincsen okod, sértegetni sincsen jogod. Olyan vagy, mint a kedves mamád.
1: Megsértetted a mamát. Ezt nem tűröm tovább. Talán ilyen hangon veszekedni mégse lehet. Egy rendes ember ilyet nem tehet.
0: Engem veszekedni ne taníts, azt jobban tudok. Nekem már elég, én mindent unok.
1: Micsoda motor ez, és micsoda hülyeség?
0: Ez már abszurdum, te sértegetni még.
1: Velem ilyen hangon veszekedni mégse lehet. Ezt kérlek tovább, így nem lehet.

Ma reggeli fontosabb híreink a következőek. Angol és amerikai tankosztagok Hannover felé közelednek. Brit és kanadai csapatok egyre közelebb nyomulnak Brémához, Emdenhez és a Zuidertóhoz. Amerikai erők elfoglalták Hamm vasúti központot, valamint Eisenach és Würzburg városokat. Az amerikai légierő tegnap Lipcse és Halle vasúti gócpontokra csapott le. Egész Németország most már a szövetséges vadászgépek hatósugarában fekszik.

Rádió Budapest 1 és a közvetítő állomása. Szem szeretet himnuszai. Babics Mihály előadása következik.

Én többet adni nem bírok, mert a következőnél már csuklok, már csuklok, már csuk, már csuk, már csuklok, tán akad egy orvos rá, ki meggyógyítaná. Megkérném önt, tán van rám úr, az is lehet, hogy önnél nem csuklok, nem csuklok, nem csuk, nem csuk, nem csuklok. Félek csak, ha csókolni kezd, még elkapja maga is ezt. Ez egy türelem játék már, a kettésér is kár, az első csókig eljutnék.

vagyok, mégsem szerencsém, semmi sem megy úgy, mint ahogy én szeretnék. Van sorsjegyem, mégsem nyerem, a fő nyeremény, kémény seprő sem hoz nekem.

Jó is vagyok, hű is vagyok, még sincs szerencsém. Semmi sem megy úgy, mint ahogy én szeretnék. Van sorsjegyem, mégsem nyerem, a fő nyeremény. Kémény seprő sem hoz.

soha se vártam valakit én. Te vagy a bálvány, fekete bálvány, te vagy a fény. Mint téged így még soha se vártam valakit én.

0: Középkorban volt a lúttól, újkorban az acéltól, legújabb korban a töltőtől. Mi történt 1946-ban? Diadalmaskodott az Akron.
1: Mi az Akron?
2: A civilizált ember nélkülözhetetlen munkatársa.
1: Mit tud az Akron?
0: Az Akron örökíró 4 évig nem kell tölteni.
1: Mit tud még az Akron örökíró?
0: 7 példányt is átír. Úgy rajzol, mint a ceruza.
2: Gyorsírni is tudok az Akron örökíróval.
0: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.
3: Hozzád szólunk, nagy világ! A Latinhegyi Rádió állomás kalavatása, a közvetítés vezeti Várkonyi Zoltán.
4: Üdvözöl benneteket, új 20 kilovatt az adóján a Magyar Rádió. A mai napig nagyon szűk sor hallgatta a rádiót, jó készülések híján, legfeljebb a főváros. Kis adóenergiával, éppen csak, hogy jelezze, élünk, megszólalt Budapest és az ország hangját.

Édesem, legyen a sorsom, végzetem, mert ez a szerelem, életem, mindenem már. A sors majd úgy is elszakít, szenvedni, sírni, megtanít, minden múló napért, minden pillanatért, kár. Bevallom, félek, hogy elveszítlek, hisz érted, élek, a szívem vár. Ha te szerelmed, édesem, legyen a sorsom, mert ez a szerelem.

egyik sír semmi ivóvíz, másik bőkol egy oázis, megszomjaztam a nyelvem földig én. Tempó taxol a papuska, én sem lépkedek papucsba, szegény bokám úgy megdagad, nézd csak! Négy bús neve paktat ma, jaj, mikor érkezünk Bagdadba, ne sír leányom Miranda,

0: Kevés a fény.
1: Több fény.
2: Igen, több fény. Mert a gyenge vagy rossz világítás ártalmas a szemre.
3: Jó világításhoz mellékhelyiségben legalább 75 watt, kis helyiségben 150 watt, közepes helyiségben 250 watt, nagy helyiségben legalább 400 watt tungsram izzólámpa szükséges.
4: Dr. Prim Lórán, az Országos Testnevelési Tanács ügyvezető alelnöke köszöntötte ezután a Magyar Úszószövetség elnökét, majd olasz nyelven üdvözölte a vendégcsapatot. Felkai Ferenc doktor, Budapest Székesfőváros polgármestere, és közönsége nevében köszöntötte az olasz vendégeket. Az olaszok részéről Bravin, a csapat vezetője köszönte meg a baráti szavakat és a szíves vendéglátást. Ezután Vitéz ifjabb Horthy Miklós átadta az olasz vezetőknek a Magyar Úszószövetség ajándékát és az olasz játékosoknak a szövetség veretét. A Király Magyar Automobilklub jelentése a Meteorológiai Intézet és az Állami Kutatási Hivatalok adatai alapján. Az ünnepek alatt Kárpátalján jelentős havazás volt, és jelenleg 20-40 cm-es a hótakaró vastagsága. Az ország többi részén csak hófoltok találhatók. Pécs környékén és a mecsekben kisebb hófúvások voltak. Hólánc és lapát feltétlenül szükséges Kárpátalja egész területén, valamint Pécs környékén. De a várható időjárásra való tekintettel ajánlatos mindkettőt elvinni minden vidéki útra. A hórétek vastagsága. Svábkös 2, Dobogóki 13, Kékes 3, Gajatető 2, Brennbergbánya 7, Szajerháza 14 cm. A kárpátaljai hegyekben pedig 10 méter körüli hó van.

0: Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja 13, 16, 19 és 41 méteres rövid hullámon.
1: The National Broadcasting Company invites you to listen to Glenn Miller's music.

When she went to her party, just

szívem elébe szárom, és egyre-egyre várom, eljöttem már. Álmom, dalom csapongó szárnyon, hozzád remegve szálljon, jöjj!

ik wat raad. Hier is mijn kerst, die zijn allemaal lekker.

0: Most Magyar Imre és Szigány zenekara játszik. Szent Irmai Elemér, csak egy kislány van a világon.
1: Ne csodálkozzon! Ami érdekes a világon történik, arról írásban és képben beszámol a Dolgozók világlapja. Tudomány, szórakozás, humor, rejtvények, sporthíradó. Egész heti szórakozás nyújt. Minden család heti lapja a Dolgozók világlapja.

i alla tiders stilla tid. Ja, första sidan grannar färg i sked.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Rádió Budapest 1 és a rövid hullám 32,88 méteren. A gong ütés 18...

Rádió Budapest 1 és a 45 méteres rövid hullámú adó. Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország főméltóságú kormányzója, szózatot intéz harcoló honvédeinkhez 1942. Honvéd karácsonyán.

Murphy!

Nekem azonnal úgy felderül, mert mosolyog mindig, s ez megnyugtató, s az utashoz úgy szól, hogy hallgatni jó. Húzódjunk beljebb, hogy sokkal-sokkal jobb, húzódjunk beljebb, ha kérem van rá ott, de szép is lenne, ha hallgatna rám, s ha beljebb menne, többé ki se vágyna tán. Húzódjunk beljebb, csak ennyit kérek én, húzódjunk beljebb, e kérés oly szerény, húzódjunk beljebb, ott benn sokkal szebb, hallgasson rám, s meglátja, sose bánja meg. A legtöbb utasnak tán meglepő, ki benne csak ennyit lát. Nem csupán kalauz, férfi is ő, ha letette szolgálatát. Ezt magam is véletlen fedeztem fel, a budai hegyekbe sétáltam el, s egy kedves kis tisztáson megláttam őt, egy lányt főzött éppen a bokrok előtt. Húzódjunk beljebb, hogy sokkal-sokkal jobb, húzódjunk beljebb, most kérem van rá ott, de szép is lenne, ha hallgatnánk.

Húzódjunk beljebb, csak ennyit kérek én, húzódjunk beljebb, e kérés oly szerény, húzódjunk beljebb, ott bent sokkal szebb. Hallgasson rám, s meglátja, sose bánja meg. Egy év is eltelt, vagy több is talán, s egy vasárnap délután cél nélkül bolyongtam künn Óbudán, a kedves kis utcák során. S ott egyszer csak egyik kis utcakövén jó kalauz barátom sétált felén, nagy vigyázva tolt egy kis gyerekkocsit, és óvta a

vagyunk beljebb, itt lógni nem lehet. Arcomról hidd el, lesülne a bőr, ha erre jönne anyuka, mint ellenőr. Húzódjunk beljebb, bár ez nem autóbusz, ha felnősz gyermek, hogy leszel kalauz, anyu is így szól, ha megkérdezed, lógni egy kalauznak.

ember, nem vén ember, ha a Steinachnál volt már, s aki megnősülni nem mer, ugye bár az jobban jár. Ki a jéger inget bírja, soha nyáron meg nem hűl, s aki ezt a kis dalt írta, az a tébolydában ül. Aki Pesten nem jár kávéházba, annak nem megy jó. Akinek Pesten van egy-két háza, annak sem megy jó. Akinek van egy kis boltja, az a más pénzéből él. S akinek csak egy kis fixe van, a farkastól sem fél.

tánczene éjjel-nappal a Rádió D gramofon rádiójában.

0: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, üzeneteket közvetítettünk a Nemzetközi Vásár stúdiójából. Most pedig a gazdálkodás kezdeteiről beszél Kislégi Nagy Dénes egyetemi tanár a közművelődési előadás sorozat keretében.
1: A falunbelieknek nagyon tetszett, hogy már többször elmondtam a rádióban azokat a beszélgetéseket, amelyeket velük odahaza folytattam. A napokban levelezőlapot kaptam hazúról, tudatták velem, hogy János bácsi néprádiót vett, és legközelebb, ha a rádióban beszélni fogok, gondoljak rá, hogy mind ott ülnek együtt nála, az öreg Kristóf, Buzgó Gábor, többi barátaim, akik hogy szívesen tanulgattak tőlem egyetmást abból, ami az én tudományom, és akinek viszont én is oly sok örömet és tanulságot köszönhetek.
2: Az ország népe sorsdöntő lépés előtt állt. Új vezetőket, új képviselőket fog választani. Mindenkinek tudnia kell, kit küldjön érdekei védelmében az országgyűlésbe. Neked is döntened kell. Ha elnyomatást, szegénységet, szenvedést akarsz, szavazz a reakcióra. De ha szabadságot, jólétet, boldogságot akarsz, akkor szavazz a nemzeti alapon álló, mindig a népért küzdő pártra, a Magyar Kommunista Pártra.

Bárdi Csui Kölni víz. Kapható kizárólag Bárdi parfümériákban. Rákóczi út 1, Rákóczi út 50.

0: A rádió közvetítés a következő rövid hullámokon sugározzuk 31,1%, 25,55%, 19,84%, 25,40% méteres rövid hullámokon. A rádió közvetítést közvetítik még angol, portugál, német, lengyel, cseh és szlovén nyelven.
1: Szép a lakás, annyi biztos, csak hogy minden nagyon piszkos. Ajtó, ablak, tepsi, kondér, segíts, drága házi tündér.
2: Jegyezzed meg gyorsan ezt hát. Vim, megtisztít, vasat, deszkát, rezet, csempét, üveget. Aki egyszer megismerte, a Vim előtt országszerte leveszi a süveget.

Rosa, inakli Mrs. Reno, Mrs. Kajtos, Mrs. Traski, Mrs. Nimenfra, Mrs. Jelenfi és Mr. Kajtos. A 1940-es év, új év.

0: follow us also on Facebook for the latest news of our 12-channel radio.
1: Mai megvalósulnak, jöjjön el hozzánk! Arany, ezüst, drágakő, márkás órák, karkötők nagy választékban. Órák, ékszerek, szakszeri javítás a jótállással.
2: Szabó Szentkúti órásnál Pesszentlőrinc, Ullőjút 125, Hősök szobrával szemben.

Élt egyszer Budán, egy kedves vidám, finom kis úrilány, de templomba menet rá.

Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Holnap csütörtökön, október 28-án reggel 6 órakor kezdjük adásunkat a Vöröskereszt Bajtársi Rádió szolgálatával, 11 otthon. Ébresztő 6.25-kor, majd torna, reggeli zenénket 6.45-kor kezdjük meg. Közben híreket mondunk 2 órakor. Német, román, szlovák, ruszin és szerb nyelvű hírek 8 órakor, rádióiskola 8.30-kor. Budapest 2288,5 méteres hullámhosszon, adásunkat 17 órakor kezdjük, német, román, szlovák, ruszin és horvát nyelvű híradással. Francia nyelvoktatás 19 órakor. Johann Sebastian Bach Máté passziója 19.30-kor. Őszi estén címmel hanglemezek 21.50-kor, hírek 22.40-kor, Budapest 2.

0: Fogonyi Károly honvéd üzeni Ózdra, édesanyjának, feleségének és rokonainak. Jó és egészséges vagyok, szeretettel gondolok rátok. Mindenki szeretettel csókol, a viszontlátás reményében, Károly.
1: Kapitkopál honvéd üzenem, Losanzra feleségemnek, kisfiamnak, édesanyámnak és nővéremnek. Egészséges vagyok, jó vagyok, szeretettel csókolok, a viszontlátásra.
2: Richter Rudolf honvéd üzeni Losanzra kedves feleségének, kislányának, szüleinek, jól vagyok, egészséges, szeretettel csókol mindnyájatokat, viszontlátásra, Rudolf.
3: Szabó Lajos honvéd üzenem Miskolcra, feleségemnek és fiaimnak, hogy jól vagyok és egészséges vagyok, csókolok benneteket, apátok.